So, jadi wujur lawa aja awa kare garga aja sekin guma aja kanyuri la kamzen aja amuni. Sama guma aja kanyuri yo. Kamzen mandil zakten.